A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A társadalmi béke helyreállításáról beszélt a miniszterelnök. Nem szabad megzavarni a kérészek rajzását. Többfelé jöhetnek ma záporok, zivatarok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt a parlamentben tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerverleállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet.
1: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. Erre a rendőrség hívta fel a figyelmet annak apropóján, hogy megkezdődött a Tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már az természetkárosításnak számíthat, ha valaki szándékosan megzavarja a rajzást, de befogni, elpusztítani is tilos a Tisza virágokat. Rekordgyorsasággal megtelt a Lidl Balaton átúszás rajzzónája. Hetekkel a start előtt elfogyott mind a 10.500 hely az 5,2 kilométeres főtávra, közölték a szervezők. Az átúszást a tervek szerint július 18-án rendezik meg Révfülöp és Balatonboglár között. Néha jól összegyűlnek a felhők, keleten eshet is, de amúgy napsütés is jut nekünk. Estétől aztán nyugat felől újabb, zordabb felhők érkeznek. A Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor vagy akár heves zivatar. A levegő 27-34 fokig melegszik. Holnap eleinte még sok felé kell csapadékra készülni, aztán több órára kisüthet a nap. Lehűl az idő, 20-27 fokot mérhetünk. Pénteken a felhők mellett sok napsütésre a fővárosban 24 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Nem tudom, jó-e az út, ami járok. Nem tudom, hova vezet.

0: szép, mert jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Lezárult az év kerékpárútja szavazás. Szombaton nyit a gébárti tóstrand. Több helyszínen is segítettek a zalai tűzoltók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
4: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerverleállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
3: Szombaton nyitja meg kapuit a fürdőzők előtt a zalaegerszegi gébárti tóstrand. A természetes fürdőhely csendes, nyugodt környezetet és kiváló vízminőséget kínál a látogatóknak. A szezon előtt elsősorban karbantartási és festési munkákat végeztek. Emellett a megyei könyvtárral együttműködve egy kis szabadtéri könyvsarkot is kialakítottak a strand területén. A látogatók így olvasnivalók közül is válogathatnak a pihenés idejére. A városvezetés szerint a gébárti tóstrand jól kiegészíti Zalaegerszeg többi fürdőjének kínálatát. Míg a városi strand az úszókat, az Aqua City pedig az élményeket keresőket várja, addig a tóparti fürdő a természetközeli kikapcsolódást helyezi előtérbe. A strandot nyaranta csaknem 10 000-en keresik fel, számolt be az egerszegi hírek.hu. Több helyszínen is beavatkoztak a hét elején az zalai tűzoltók. Murakeresztúron egy ember saját otthonának mellékhelyiségében rekedt, miután meghibásodott az ajtó zárja. Az önkéntes tűzoltók kézi szerszámokkal eltávolították a zárat, és kiszabadították a bajba jutott személyt. Közben Zalaszentjakabon egy vasúti átjáró közelében égett a száraz ajnövényzet. A tüzet a tűzoltók gyorsan eloltották. Zalacsányban pedig betegmozgatásban segítették a mentők munkáját a keszthelyi hivatásos tűzoltók, számolt be az AOL. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
5: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
3: A holokauszt 82. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést Zalaegerszegen. A zsidó hitközség tagjai és a város vezetői koszorúzással, gyertyagyújtással és közös főhajtással tisztelektek a II. Világháború áldozatai előtt. A megemlékezésen Deutsch László főrabbi hangsúlyozta, a zalaegerszegi és környékbeli zsidó közösségek tagjait otthonaikból hurcolták el, majd gyerekekkel és csecsemőkkel együtt gyilkolták meg. A résztvevők a 6 millió meggyilkolt zsidó áldozat emléke előtt is tisztelektek. A rendezvényen részt vett a Mazsihisz alelnöke is, aki a zalaegerszegi hitközség emlékőrző munkáját méltatta. A megemlékezés az izraelita temetőben zárult, ahol az emlékezés köveit helyezték el az áldozatok sírjainál, összegezte az egerszegi hírek. Új parkoló épül Söjtörön, Deák Ferenc szülőháza mellett. Az önkormányzat saját forrásból valósítja meg a fejlesztést a Szabadság utcában. A beruházás részeként 55 méter hosszan csövezik ki az útmenti vízelvezető árkot, majd zúzott kővel, betonnal és aszfalttal alakítják ki a parkoló felületét. Az új várakozóhely a Deák Emlékház látogatóinak parkolását is segíti majd. A munkálatok idején részleges vagy teljes útzárra is számítani kell az érintett utcában, írja az AOL. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
0: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépést a klímához való alkalmazkodásban, olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
3: A Virágos Magyarország verseny helyszíni szemléi már megkezdődtek. Idén mintegy 400 település nevezett. Elszállították az aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot Andrássydán, a Gazdaság és az Iskola utcai parkolókból. A veszélyes anyag jelenlétét a közelmúltban végzett vizsgálatok igazolták, ezért az önkormányzat saját forrásból intézkedett a terület megtisztításáról. A munkálatok során a dolgozók védőfelszerelésben távolították el a szennyezett anyagot, amelyet veszélyes hulladéklerakóba szállítottak. A helyszíneken már új, bevizsgált burkolatot helyeztek el. Balajt Zoltán polgármester közölte, a fennmaradó érintett területek megtisztítását is a következő napokban és hetekben végzik el. Írja az egerszegihírek.hu. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei Dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet, vagyis a sávszűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új KRESZ tervezete. Ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
6: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
3: Zaklatás miatt emelt vádat az ügyészség egy Zalaszentgrót környékén élő férfi ellen. Az 50 éves gyanúsított tavaly összesen majdnem 300 alkalommal hívta telefonon volt élettársa húgát, mert a nő segítségével próbálta felkutatni korábbi párját. A főügyészség tájékoztatása szerint a rendszeres és nem kívánt telefonhívások már zaklatásnak minősülnek. Bejelentették az idei Örvényes Völgy Fesztivál részletes programját. A június végén Zalacsány mellett megrendezett eseményen nemzetközi sztárfellépők és népszerű hazai előadók is színpadra lépnek. A szervezők szerint a fesztivál különlegessége továbbra is a családias hangulat és a természeti környezet. Olvasható az AOL-on. Most pedig híreink legvégén a várható időjárásról. Változás kezdődhet térségünk időjárásában. A hét elején nyárias meleg után valamivel mozgalmasabb légköri helyzet körvonalazódik. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 22 és 27 fok között alakulhat, ami továbbra is kedvez a szabadtéri programoknak.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Hello, szép jó reggelt kívánok a hét közepén, június 10-e van. Szerda, a Gréták és a Margitok névnapja, nekik és minden szülinaposnak nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok már is Justin Timberlake dalával. Szól a Señorita, és szóljon, aki dugott balesetet lát, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber, Max Szemlevente vagyok.
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt az év 161. napján, június 10-ére virrattunk, Gréták, Margitok, szülinaposok. Nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Ma van a Magyar Ügyészség napja, illetve a Kézművesség világnapja is. Először a perzsák vezették be, eleinte saját nemzeti ünnepként, majd később használva a World Handcrafts Day megnevezést, hivatalos világnappá vált. Hívható SMS, Viber elérhetőségünk változatlan 0620 55 55 155, hamarosan Horváth Tamás, most viszont Alexandra Börkjön Floridával. Bad Boys a Besten, jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Mindjárt szól, az égni fogunk Sompoldal, a Vibi Burning, mi pedig ázni fogunk, estétől jön a hidegfront záporokkal, zivatarokkal. Közben még akár 33 fok is lehet ma, napközben a legmelegebb helyen. További részletek hamarosan, aztán zenélünk tovább. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Lezárult az év kerékpárútja szavazás. Szombaton nyit a gébárti tóstrand. Több helyszínen is segítettek az alai tűzoltók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
1: Szombaton nyitja meg kapuit a fürdőzők előtt az zalaegerszegi gébárti tóstrand. A természetes fürdőhely csendes, nyugodt környezetet és kiváló vízminőséget kínál a látogatóknak. A szezon előtt elsősorban karbantartási és festési munkákat végeztek. Emellett a megyei könyvtárral együttműködve egy kis szabadtéri könyvsarkot is kialakítottak a strand területén. A látogatók így olvasnivalók közül is válogathatnak a pihenés idejére. A városvezetés szerint a gébárti tóstrand jól kiegészíti Zalaegerszeg többi fürdőjének kínálatát. Míg a városi strand az úszókat, az Aqua City pedig az élményeket keresőket várja, addig a tóparti fürdő a természetközeli kikapcsolódást helyezi előtérbe. A strandot nyaranta csaknem 10 000-en keresik fel, számolt be az egerszegi hírek.hu. Több helyszínen is beavatkoztak a hét elején az alai tűzoltók. Murakeresztúron egy ember saját otthonának mellékhelyiségében rekedt, miután meghibásodott az ajtó zárja. Az önkéntes tűzoltók kézi szerszámokkal eltávolították a zárat, és kiszabadították a bajba jutott szemét. Közben Zalaszentjakabon egy vasúti átjáró közelében égett a száraz ajnövényzet, a tüzet a tűzoltók gyorsan eloltották. Zalacsányban pedig betegmozgatásban segítették a mentők munkáját a keszthelyi hivatásos tűzoltók. Számolt be az AOL. Változás kezdődhet térségünk időjárásában. A hét eleji nyárias meleg után valamivel mozgalmasabb légköri helyzet körvonalazódik. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 22 és 27 fok között alakulhat, ami továbbra is kedvez a szabadtéri programoknak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Esztefem, a legjobb zenéjék a hét közepén hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett több felé lehet. Gomoly felhő, fátyol felhőzet, nyugaton, északnyugaton lesz felhősebb. Az ég, záporok, zivatarok napközben a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő, estétől pedig egy hideg front nyomán újabb csapadék érkezik. 21 és 33 fok között alakul a maximum, nyugaton esik vissza a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula várható. És ami várható, ha az a folytatásban többek között Macy Gray dala vagy Pápa Jocié, mindenek előtt azonban DJ Antoine jön, és a Welcome to Saint-Tropez a beste. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hét után is szólnak a legjobb zenék, például a Compact Discótól.

0: vagy a Black Street-től és Dr. Dre-től. A kidugott balesetet lát, Grétát, Margitot szülinapos szeretne ünnepelni, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A változás az országos jégkármérséklő rendszerben. A holokauszt áldozataira emlékeztek. Új parkoló épül Söjtörön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 10-e van, szerda. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni. A legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: A holokauszt 82. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést Zalaegerszegen. A zsidó hitközség tagjai és a város vezetői koszorúzással, gyertyagyújtással és közös főhajtással tisztelettek a II. Világháború áldozatai előtt. A megemlékezésen Deutsch László főrabbi hangsúlyozta, a zalaegerszegi és környékbeli zsidó közösségek tagjait otthonaikból hurcolták el, majd gyerekekkel és csecsemőkkel együtt gyilkolták meg. A résztvevők a 6 millió meggyilkolt zsidó áldozat emléke előtt is tisztelegtek. A rendezvényen részt vett a Mazsi Hisz alelnöke is, aki a zalaegerszegi hitközség emlékőrző munkáját méltatta. A megemlékezés az izraelita temetőben zárult, ahol az emlékezés köveit helyezték el az áldozatok sírjainál. Összegezte az Egerszegi Hírek. Új parkoló épül Söjtörön, Deák Ferenc szülőháza mellett. Az önkormányzat saját forrásból valósítja meg a fejlesztést a Szabadság utcában. A beruházás részeként 55 méter hosszan csövezik ki az útmenti vízelvezető árkot, majd zúzott kővel, betonnal és aszfalttal alakítják ki a parkoló felületét. Az új várakozóhely a Deák Emlékház látogatóinak parkolását is segíti majd. A munkálatok idején részleges vagy teljes útzárra is számítani kell az érintett utcában, írja az AOL. A nappalok továbbra is melegek lesznek, ugyanakkor a légkör egyre labilisabbá válhat, ami kedvez a helyi záporok és zivatarok kialakulásának. A napsütés azonban továbbra is sok órán át jelen lehet, ezért összességében kellemes nyár elejé időre készülhetünk. A hajnalok továbbra is frissek maradnak. A szél általában nem lesz jelentős, de zivatarok közelében átmenetileg megerősödhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt a hét közepén, június 10, szerda, Gréta Margit napja, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, és ebben az órában biztosan hozom Király Viktor dalát, szól majd a szóló. Itt lesz a Sixpence None the Richer, az órát Amy Winehouse-dal a Back to Black indítja.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 161. napján, a Gréták és a Margitok névnapján, a Szecesszió világnapján, és a 90-es, illetve 2000-es évek egyik sztárja érkezik ma Budapestre, méghozzá Jason Derulo a Budapest Parkban ad majd koncertet. Itt a Best-en a folytatás, viszont Király Viktorral telik, jön a szóló.

0: Ezt a fennben a legjobb zenék. Too Funky címmel George Michael dalát halljuk majd a legfrissebb hírek és a részletes időjárás jelentés után. Előjáróban annyit, hogy míg az Alföldön marad a kánikula, nyugaton már visszaeshet a hőmérséklet. Estétől hideg front jön, záporokkal, zivatarokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Klímatudatosság a Virágos Magyarország versenyen. Elszállították az azbetes kőzúzalékot. A fiatalokra fókuszál a göcsei dombérozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
2: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
1: A Virágos Magyarország verseny helyszíni szemléi már megkezdődtek. Idén mintegy 400 település nevezett. Elszállították az azbesztel szennyezett kőzúzalékot Andrássydán, a Gazdaság és az Iskola utcai parkolókból. A veszélyes anyag jelenlétét a közelmúltban végzett vizsgálatok igazolták, ezért az önkormányzat saját forrásból intézkedett a terület megtisztításáról. A munkálatok során a dolgozók védőfelszerelésben távolították el a szennyezett anyagot, amelyet veszélyes hulladék lerakóba szállítottak. A helyszíneken már új, bevizsgált burkolatot helyeztek el. Balajt Zoltán polgármester közölte, a fennmaradó érintett területek megtisztítását is a következő napokban és hetekben végzik el. Írja az egerszegihírek.hu. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. göcsei dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. A hét elején nyárias meleg után valamivel mozgalmasabb légköri helyzet körvonalazódik. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 22 és 27 fok között alakulhat. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. Átmeneti felfrissülés valószínű.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Jó reggelt kívánok, június 10-én szerdán a Gréták és a Margitok névnapján. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 1829-ben ezen a napon tartották az első Oxford-Cambridge evezős versenyt. 83 éve a mai napon Bíró László József Argentínában szabadalmaztatta a golyóstollat. 1922-ben ezen a napon született Judy Garland, énekes színésznő, aki az 1939-es Óza csodák csodájában játszott. Ma 61 éves Elizabeth Hurley, brit színésznő, Sir Austin Powers 1-2. És 1973. június 10 megszületett Faith Evans, az amerikai énekes dalszerző, aki több sikeres dalban is közreműködő volt, például az 1997-es Puff Daddy féle I'll Be Missing You-ban, de hallhattuk Whitney Houston oldalán is énekelni 2000-ben a Heartbreak Hotelben. Még egyszer sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, hogy milyen időnk lesz a hét közepén, már is kiderül rögtön 8 óra. A friss hírek után pedig zenélünk tovább, többek között Eminemmel és Dido-val. Vagy Rúzsa Magdival. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Lezárult az év kerékpárútja szavazás. Szombaton nyit a gébárti tóstrand. Több helyszínen is segítettek a zalai tűzoltók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
1: Szombaton nyitja meg kapuit a fürdőzők előtt a zalaegerszegi gébárti tóstrand. A természetes fürdőhely csendes, nyugodt környezetet és kiváló vízminőséget kínál a látogatóknak. A szezon előtt elsősorban karbantartási és festési munkákat végeztek. Emellett a megyei könyvtárral együttműködve egy kis szabadtéri könyvsarkot is kialakítottak a strand területén. A látogatók így olvasnivalók közül is válogathatnak a pihenés idejére. A városvezetés szerint a gébárti tóstrand jól kiegészíti Zalaegerszeg többi fürdőjének kínálatát. Míg a városi strand az úszókat, az Aqua City pedig az élményeket keresőket várja, addig a tóparti fürdő a természetközeli kikapcsolódást helyezi előtérbe. A strandot nyaranta csaknem 10 000-en keresik fel, számolt be az egerszegi hírek.hu. Több helyszínen is beavatkoztak a hét elején a zalai tűzoltók. Murakeresztúron egy ember saját otthonának mellékhelyiségében rekedt, miután meghibásodott az ajtó zárja. Az önkéntes tűzoltók kézi szerszámokkal eltávolították a zárat, és kiszabadították a bajba jutott szemét. Közben Zala-Szentjakabon egy vasúti átjáró közelében égett a száraz ajnövényzet. A tüzet a tűzoltók gyorsan eloltották. Zalacsányban pedig betegmozgatásban segítették a mentők munkáját a keszthelyi hivatásos tűzoltók. Számolt be az AOL. Változás kezdődhet térségünk időjárásában. A hét elején nyárias meleg után valamivel mozgalmasabb légköri helyzet körvonalazódik. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 22 és 27 fok között alakulhat, ami továbbra is kedvez a szabadtéri programoknak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az elhunyt hírességek Instagram oldalait az örököseik, a hagyatékukat kezelő alapítványok vagy a lemezkiadók működtetik, hogy az emlékük ápolása mellett digitális kegyhelyként és archívumként szolgáljanak a rajongók számára. Így fordulhat elő, hogy a 2001-ben elhunyt alájának 574 ezer követője és hivatalos Instagram oldala is van. Őt halljuk már is, Try Again, 5 perc elmúlt 8. Jó reggelt, Max Semler Ante vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Been a long time, wishing to left you, without a dope.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat a hét közepén. Figyelem, az 51-esen Dunavarsányban összeütközött egy motoros és egy autó, a 26-os kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Ha van közlekedési hír, várom én is 0650555155, és már az este érkező hidegfront hangulatát festi alá Eminem és Dido dala. Jön aztán a Besten. Jó reggelt!

0: Rest FM a legjobb zenék, több dolognak is ma van a világnapja, a szecesszióé, a kézműveskedésé és a jeges teáé. Úgyhogy akár egy finom jeges tea vagy kávé, szendvics, kis reggeli mellett. Meghallgatjuk június 10-e friss híreit, 8:30 után pedig hozom az M-bógot. Free your mind, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Változás az országos jégkármérséklő rendszerben. A holokauszt áldozataira emlékeztek. Új parkoló épül Söjtörön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 10-e van, szerda. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: A holokauszt 82. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést Zalaegerszegen. A zsidó hitközség tagjai és a város vezetői koszorúzással, gyertyagyújtással és közös főhajtással tisztelettek a II. Világháború áldozatai előtt. A megemlékezésen Deutsch László főrabbi hangsúlyozta, a zalaegerszegi és környékbeli zsidó közösségek tagjait otthonaikból hurcolták el, majd gyerekekkel és csecsemőkkel együtt gyilkolták meg. A résztvevők a 6 millió meggyilkolt zsidó áldozat emléke előtt is tisztelektek. A rendezvényen részt vett a Mazsi Hisz alelnöke is, aki a zalaegerszegi hitközség emlékőrző munkáját méltatta. A megemlékezés az izraelita temetőben zárult, ahol az emlékezés köveit helyezték el az áldozatok sírjainál. Összegezte az Egerszegi Hírek. Új parkoló épül Söjtörön, Deák Ferenc szülőháza mellett. Az önkormányzat saját forrásból valósítja meg a fejlesztést a Szabadság utcában. A beruházás részeként 55 méter hosszan csövezik ki az útmenti vízelvezető árkot, majd zúzott kővel, betonnal és aszfalttal alakítják ki a parkoló felületét. Az új várakozóhely a Deák Emlékház látogatóinak parkolását is segíti majd. A munkálatok idején részleges vagy teljes útzárra is számítani kell az érintett utcában, írja az AOL. A nappalok továbbra is melegek lesznek, ugyanakkor a légkör egyre labilisabbá válhat, ami kedvez a helyi záporok és zivatarok kialakulásának. A napsütés azonban továbbra is sok órán át jelen lehet, ezért összességében kellemes nyár elejé időre készülhetünk. A hajnalok továbbra is frissek maradnak. A szél általában nem lesz jelentős, de zivatarok közelében átmenetileg megerősödhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
3: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

Rest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a hét közepén, június 10-én estétől újabb hideg front érkezik. Záporokkal, zivatarokkal, hevesebb viharokkal akár. Holnapra jó 5 fokkal lesz hűvösebb, még a mainál is. Mára is frissebb lett a levegő a tegnapi 30 fokhoz képest. Hadugó baleset van, így szerda reggel, nem sokkal 3:49 után. Várom az infót 0620 55 55 155. Simply Red, Fairground. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha nem volt elég erős, vagy nem volt elég a kávé, jön majd Mauro Picotto. A kávé után pedig egy másik ital jut eszembe, Charlie-ról.
2: Kevesszünk egy hajóba, messze a vételen nagy tengeren át, egy életen át.
1: 0620 55 55 155 telefon SMS Viber rögtön 9 óra. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Klímatudatosság a Virágos Magyarország versenyen. Elszállították az azbetes kőzúzalékot. A fiatalokra fókuszál a göcsei dombérozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
2: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
1: A Virágos Magyarország verseny helyszíni szemléi már megkezdődtek. Idén mintegy 400 település nevezett. Elszállították az azbeszttel szennyezett kőzúzalékot András hídán, a Gazdaság és az Iskola utcai parkolókból. A veszélyes anyag jelenlétét a közelmúltban végzett vizsgálatok igazolták, ezért az önkormányzat saját forrásból intézkedett a terület megtisztításáról. A munkálatok során a dolgozók védőfelszerelésben távolították el a szennyezett anyagot, amelyet veszélyes hulladék lerakóba szállítottak. A helyszíneken már új, bevizsgált burkolatot helyeztek el. Balajt Zoltán polgármester közölte, a fennmaradó érintett területek megtisztítását is a következő napokban és hetekben végzik el. Írja az egerszegihírek.hu. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. göcsei dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. A hét elején nyárias meleg után valamivel mozgalmasabb légköri helyzet körvonalazódik. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 22 és 27 fok között alakulhat. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. Átmeneti felfrissülés valószínű.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Előtte egy friss, fontos közlekedési infó. Sajnos súlyos baleset történt Szentendrén a Staravodai úton, a 11-es főúti csomópont közelében. Teljes útzár van ott. Jó reggelt, jó utat! 5 perccel múlt 9, Maxim Levente vagyok. Június 10, Gréta Margit napja, a névnapos, szülinapos köszöntő közlekedési infó van. 20-as, 55-55-155 telefon, SMS, Viber számunk.
0: Best

Ezt a fem a legjobb zenék. Június 10-e van, ízlegessük a szót, június, tehát nyár, és a június igen gazdag külföldi sztárokban, akik hazánkban koncerteznek, rögtön ma Jason Derulo a Budapest Parkban, de holnap és 13-án játszik a Metallica a Puskás Arénában, aztán június 18 Sting, június 20 Scorpions, június 25 One Republic, június 28 Duran, hát nem akármilyen névsor ez, és még egy név a végére, ő majd decemberben karácsonyi ajándék gyanánt játszik a rajongóknak újból Budapesten. Bryan Adams és a Cloud Number 9 folytatja a Besten.

Best FM a legjobb zenék, miközben napjainkban a No Doubt-tal a Las Vegas-i Sphere arénát töltik meg estéről estére, és adnak hihetetlenül látványos koncertet. Addig jöjjön egy közreműködés Gwen Stefani-tól 2001-ből Eve dalában énekel Let Me Blow Your Mind a Besten.

0: Veszte fel a legjobb zenék. Súlyos baleset történt korábban Szentendrén, a Staravodai úton a 11-es főút csomópontja közelében. Az érintett szakaszon az utat teljes szélességében lezárták. Jó utat, óvatosan, és érkezik a hidegfront záporokkal, zivatarokkal estétől, hevesebb felhőszakadásokkal akár. És érkezik egy újabb a 90-es és 2000-es évekből is. Mauro Picottótól ez a Komodo a Veszten.
1: Veszte fel a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Bár a dal eredeti a Spandau Ballettől 80-as évek, a PM Dunn-féle feldolgozás abszolút 90-es. Jön a Set Adrift on Memory Bliss és a félig teli pohár a Nox-tól. Hívható SMS, Viber számunk 0620-55-55-155, itt a vége a szerda reggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Lezárult az év kerékpárútja szavazás. Szombaton nyit a gébárti tóstrand. Több helyszínen is segítettek az alai tűzoltók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes. Mondta el rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerverleállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest. Mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgáltatóknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
1: Szombaton nyitja meg kapuit a fürdőzők előtt a zalaegerszegi gébárti tóstrand. A természetes fürdőhely csendes, nyugodt környezetet és kiváló vízminőséget kínál a látogatóknak. A szezon előtt elsősorban karbantartási és festési munkákat végeztek. Emellett a megyei könyvtárral együttműködve egy kis szabadtéri könyvsarkot is kialakítottak a strand területén. A látogatók így olvasnivalók közül is válogathatnak a pihenés idejére. A városvezetés szerint a gébárti tóstrand jól kiegészíti Zalaegerszeg többi fürdőjének kínálatát. Míg a városi strand az úszókat, az Aqua City pedig az élményeket keresőket várja, addig a tóparti fürdő a természetközeli kikapcsolódást helyezi előtérbe. A strandot nyaranta csaknem 10 000-en keresik fel, számolt be az egerszegi hírek.hu. Több helyszínen is beavatkoztak a hét elején az alai tűzoltók. Murakeresztúron egy ember saját otthonának mellékhelyiségében rekedt, miután meghibásodott az ajtó zárja. Az önkéntes tűzoltók kéziszerszámokkal eltávolították a zárat, és kiszabadították a bajba jutott szemét. Közben Zalaszent Jakabon egy vasúti átjáró közelében égett a száraz ajnövényzet. A tüzet a tűzoltók gyorsan eloltották. Zalacsányban pedig betegmozgatásban segítették a mentők munkáját a keszthelyi hivatásos tűzoltók. Számolt be az AOL. Változás kezdődhet térségünk időjárásában. A hét elején nyárias meleg után valamivel mozgalmasabb légköri helyzet körvonalazódik. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 22 és 27 fok között alakulhat, ami továbbra is kedvez a szabadtéri programoknak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Köztük a Sweetbox terápiás dala, minden rendben lesz, everything's gonna be alright, jön az Enigma, Return to Innocence-el, és jönnek szépen sorjában a sztárok, ma például Jason Derulo koncertezik Budapesten, de még ebben a hónapban a Metallica, Sting és a Duran Duran is, az órát indító Pitbull pedig majd július 21-én látható, hallható a Puskásban. I know you want me, 5 perc elmúlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Ezt a fennel elképzelnék. 91-et írtunk, amikor dübörgött a gangster hip-hop. Ekkor a PM Down valami teljesen újat hozott, méghozzá a pszichedelikus pop-rappet, de hívják astral rapnek is a műfajt. A szöveg nem klasszikus rap, inkább egy álomszerű, filozofikus gondolatfolyam, végig halkan, suttogva rappelve szerelemről, emlékekről és a déjà vu érzésről. A Kortz testvérek, azaz a PM Down pedig ezzel a dallal a 90-es évek elején felért az amerikai slágerlista élére a Billboard Hot 100 első helyére.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék, friss hírek az utakról. Az M1-esen Budapest felé új terelés épül a 73-as és a 71-es kilométer között. A forgalom a leállósávon halad.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

ezt a FM a legjobb zenék, reméljük, hogy tényleg minden rendben lesz. Everything's gonna be alright, szólt a Sweetbox dala, mert hogy este jön a hidegfront záporokkal, zivatarokkal, akár hevesebb felhőszakadással, holnapra felfrissül a levegő, ez pedig már négy dala a Szószikka Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Annó a lázadó fiatalok, de a vasaló anyukák is szívesen hallgatták. A Red Hot Chili legnépszerűbb dalával, az Under the Bridge-el is készülök, és az egyik kedvenc első emelet dalunkat most az Art Avenue-től halljuk.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben, elér bárhol a csak azért is szerelem.
1: 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunkra jöhet a közlekedési info, friss hírek, aztán a délelőtt utolsó órájában is a legjobb zenék szólnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Benyújtották az uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. A tavainál jobb a cseresznye termés, csarnoképület gyulladt ki Szabolcsban. Villányi Eszter vagyok. Benyújtotta a kormány az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. Ez a szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az indítvány szerint a források hozzáféréséhez szükséges intézményi és jogállamisági feltételekre irányulnak a módosítások. A javaslat egyebek mellett szigorítaná a vagyonnyilatkozattétel szabályait és ellenőrzését, bővíteni az integritás hatóság jogköreit, a korrupciós bűncselekmények elleni szigorú fellépés érdekében pedig a fizetési műveletek átláthatóságát is erősíteni. Dübörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat az időjárás változására.
1: Kigyulladt egy csarnoképület a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. 71 embert kellett kitelepíteni a környékről az éjszakai tűz miatt, írja a katasztrófavédelem. Reggelre a tűzoltók már megfékezték a lángokat, de még tartanak a munkálatok. Méréseket is végeztek a szakemberek. Az üzemterületén belül veszélyes anyagok határérték feletti értékeit mutatták ki. Továbbra is súlyos probléma a kábítószerfogyasztás Európában. Egy friss jelentés szerint tavaly legalább 7600 ember halt meg túladagolás miatt az Unióban. A halálesetek jelentős részét opioid tartalmú szerek okozták, gyakran más drogokkal vagy gyógyszerekkel együtt használva. A szakértők szerint a kábítószerek egyre könnyebben hozzáférhetők, miközben a terjesztést végző bűnszervezetek erősödnek. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Ebben az órában például Will Smith-től, a Black Eyed Peas-től, nem sokára a Hooligans-től, elsőként a svéd Alcazar-tól. This is the world we live in. 5 perccel múlt 11. 26.06.10 a mai dátum. Szerda van, sok boldogságot kedves Gréták, Margitok és szülinaposok. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Rest FM a legjobb zenék. A Virgin Radio szerint minden idők legjobb brit dala az Oasis szerzeménye, a Wonderwall, amely egyébként az MTV legtöbbet játszott klipjeinek listáján a második helyet ért el. Grammy-díjra is jelölték, és ezzel a dallal tudtak igazán áttörni Amerikában. Jöjjön 1995-ből az Oasis a Wonderwall-lal itt a Besten.

0: utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délután Madonna dalával indul, aki hivatalosan is bemutatta új rövidfilmjét, amely vizuális kísérőanyagként szolgál a július 3-án megjelenő Confessions 2 című albumhoz. És hallható még valaki a dalban, Britney Spears, Me Against the Music, és itt lesz már is pillanatokon belül Majoros Rita, a dalt már ő indítja. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: A büfékocsikban vizsgálódott a fogyasztóvédelem. Kedvezően adóznak a nyári diákmunkások. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. Több mint 17 millió forintos bírságot szabott ki a hatóság a mozgó vendéglátó egységekre, főképp higiéniai és dokumentációs hiányosságok miatt. A több mint 400 vizsgálat tizedénél volt baj a tisztasággal, de olyan is előfordult, hogy lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket találtak. Pozitív tapasztalat, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyeken többnyire minden rendben volt. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Lincmeyer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
1: Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen. A múlt heti országos razzián a kétkerekű járművekre összpontosítottak a rendőrök. Leggyakrabban csak nem 270 esetben a nem megfelelő vagy hiányzó világítás miatt büntettek. Bukósisak nélkül több mint 130-an közlekedtek, a rendszámtáblát is mintegy 50-en takarták el, és majdnem 20-an nem viseltek láthatósági ruházatot lakott területen kívül. Ezen kívül több ezer közlekedési szabálytalanság miatt is intézkedtek a rendőrök. Megbénult ma a vonatközlekedés Franciaországban. A francia állami vasúttársaság 4 szakszervezete ugyanis 24 órás sztrájkot hirdetett, különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. Az érdekképviseletek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás napot, kellemes szerdát kívánok mindenkinek. Hát induljon be ez a délután. Én Majoros Rita vagyok, elindítom Ricky Martin és Maya romantikus dalával. Jön a Private Emotion hamarosan, itt lesz a Daft Punk is, és az Around the World, na meg Britney Spears Madonnával. Ez a Me Against the Music, ezzel indítom az egész délutánt. Töltsék velem, ameddig csak tudják.
0: Best.

Best FM a legjobb zenék, igazán szép délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy velem töltik ezt a jó néhány órát, és istenében fogunk szórakozni igazából, mert hogy itt vagyunk a hét közepén, a szerda néha egy kicsit egy ilyen nehezebb időszak, legalábbis ezt szokták írni a hallgatók, hogy ott van még a hét elejé lendület, hétfőn kedden, és ugye csütörtök pénteken már mindenki hangolódik a hétvégére, de a szerda valahogy egy kicsit nehezebben megy, úgyhogy ezt fogjuk most így megcáfolni, és hozzam a legjobb zenéket mellé, hogy igazán a munkakedvünk is megjöjjön. Ricky Martinnal és Mejával megy tovább a nap, jön a Private Emotion, hamarosan hozom a napkérdését is, és természetesen rengeteg érdekességet. Tartsanak velem!

0: Budapest FM a legjobb zenék. Ma is útitások lehetünk, szóval ha van közlekedési infójuk, megköszönöm, hogyha elküldik. Én pedig már mondom is, hogy az M1-es autópályán Budapest felé új terelést építenek ki. Ezért a 73-as és a 71-es kilométerek között a forgalom csak a leállósávon halad, úgyhogy ma is lassulás tapasztalható. Csak úgy, mint szintén az M1-esen csak Hegyeshalom felé, Tatabánya térségében elég nagy a forgalom az 56-os kilométernél, úgyhogy szintén torlódás van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Száguldó csillag, csak lenne

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kowalski meg a Vega 15 millióból egy, hát ez volt a záros sláger ebben az órában, de pár perc és délután egy óra, és már nyitom is a hírek után a következő órát. George Michael-lel jön a Flawless. És itt lesz Miller Dávid dala is a Süt a nap.
2: Süt a nap, hogyha veled vagyok, minden mese szép. Süt a nap, és a napsugarakkal a tekintetem a tiédbe ég.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A vasúti lassú jelekkel veszik fel a harcot, még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, változékonyabb idő jön. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Fellépnek a vasúti lassú jelek ellen. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, pályafelújítási program indult a MÁV-nál, azzal a céllal, hogy legalább a legfontosabb és legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Vitézi Dávid jelezte, májusban a Budapest-Pécs fővonalon, Récz-Szilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A tárcavezető arra is kitért, hogy jelenleg az 5900 kilométernyi vasútvonal 40%-án van valamilyen forgalomkorlátozás. Június végéig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. 170 ezeren ugyanis még nem rendezték az idei tételt, közölte a NAV. Legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést lehet igényelni az adóhivataltól. A kérelmet nem kell indokolni, az elbírálás is automatikus és pár kattintással intézhető a mobilappon. A NAV figyelmeztet, aki nem fizeti be a gépjárműadót és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia. Büfékocsikat, foodtruckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. Több mint 17 millió forintos bírságot szabott ki a hatóság a mozgó vendéglátó egységekre, főképp higiéniai és dokumentációs hiányosságok miatt. A több mint 400 vizsgálat tizedénél volt baj a tisztasággal, de olyan is előfordult, hogy lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket találtak. Pozitív tapasztalat, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyeken többnyire minden rendben volt. Kigyulladt egy csarnoképület a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. 71 embert kellett kitelepíteni a környékről az éjszakai tűz miatt, írja a katasztrófavédelem. Reggelre a tűzoltók már megfékezték a lángokat, de még tartanak a munkálatok. Méréseket is végeztek a szakemberek. Az üzem területén belül veszélyes anyagok határérték feletti értékeit mutatták ki. Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban, Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében egy anya medvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra is elmúlt, szép napot, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na gyerünk, most már jöhet a délutáni kávé, egy kicsit ocsúdjunk fel az ebéd után, és hallgassunk Bob Merlit, mindjárt zenél nekünk, de itt lesz Kenny Dope és a Bucketheads is olyan bambal, úgyhogy hát fel fogunk pörögni. Most George Michael-el táncolunk, indul a flow, lesz szép napot.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Like no other. Flawless.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM, a legjobb zenék. Curtis dalát hallottuk, ez volt a Fehér Rózsa. Kenny Dope és a Bucketheads pedig felrázza a délutánt a folytatásban. Előtte viszont jön a napkérdése. Szerintem nagyon sokan vagyunk úgy, hogy szeretünk kedves szavakat kapni, egy-egy bókot, vagy szimplán tényleg egy-két kedves gondolatot. Szóval arra vagyok kíváncsi, kinek mi volt a legszebb dolog, amit mondtak neki. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, és akár a Facebook és Instagram oldalunkra is, úgyhogy várom a kommenteket. De hozom cserébe a legjobb zenéket, úgyhogy nem maradom csöndben. Jön mindjárt Brandy és Mónika és The Boy Is Mine, előtte, ahogy ígértem, egy kis délután felrázás, Kenny Dope és a Bucket ez dalával, The Bamba Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Brandy és Mónika énekelte, hogy The Boy Is Mine a folytatásban. Én nem éneklek, viszont közlekedési információkkal jelentkezem. Az M1-es autópályán Budapest felé új terelés épült ki, ezért a 73-as és a 71-es kilométerek között a forgalom a külső és a leállósávon halad, úgyhogy lassulás van. Szintén az M1-esen torlódás alakult ki Tata térségében is, méghozzá mindkét irányban. Budapest felé a külső sávban 6 kilométert is meghaladta már a torlódás, az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldalon pedig 3-4 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber is hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, nagyon megköszönöm, hogyha felhív vele. De írt Budapestről is egyébként Nóra, hogy baleset történt a Széll Kálmán téren, méghozzá Szilágyi Erzsébet fasor Széll Kálmán tér találkozásánál, úgyhogy ott is figyelni kell. De írt valaki név nélkül, hogy a Falk Miksa utcában is baleset történt, a Markó utcai kereszteződés előtt. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Caesar Sisters, I Don't Feel Like Dancing, ez a dal zárta az órát, imádom és tudnám órákig hallgatni, de nem kell, mert a következő órában egy isteni válogatást készítettem. Pár perc és délután 2 óra, aztán itt lesz majd Adamski és Szildala Killer. És zenél majd Roy és Ádám, Béli Barnával, jön a Feketén a Hófehér.
2: Feketén a hófehér, éppen attól, hogy más jól összefér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Benyújtották az uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot, a tavainál jobb a cseresznye termés, bárki bekapcsolódhat az Adria élővilágának kutatásába. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Benyújtotta a kormány az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. Ez a szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az indítvány szerint a források hozzáféréséhez szükséges intézményi és jogállamisági feltételekre irányulnak a módosítások. A javaslat egyebek mellett szigorítaná a vagyonnyilatkozattétel szabályait és ellenőrzését, bővíteni az integritás hatóság jogköreit, a korrupciós bűncselekmények elleni szigorú fellépés érdekében pedig a fizetési műveletek átláthatóságát is erősíteni. Június végéig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. 170 ezeren ugyanis még nem rendezték az idei tételt, közölte a NAV. Legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést lehet igényelni az adóhivataltól. A kérelmet nem kell indokolni, az elbírálás is automatikus és pár kattintással intézhető a mobilappon. A NAV figyelmeztet, aki nem fizeti be a gépjárműadót és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia. Dübörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavalyi évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk.
1: Hazánkban mintegy 2600 hektáron termelnek cseresznyét. Az Adriai tenger fényképes megfigyelését kérik a horvát kutatók. A helyiek mellett a turisták is bekapcsolódhatnak a tudományos adatgyűjtésbe. Az Egy kép a tengerért című kampánnyal az Adria környezetének kutatásához várnak segítséget. Azt kérik, hogy ne csak emlékfotókat készítsenek a résztvevők, hanem dokumentálják az élővilágot és a változásokat is. A képeket a Crafting the Sea telefonos alkalmazással lehet beküldeni. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csak a legjobb és a legkülönlegesebb kedvencek itt a 90-es és 2000-es évek nagyjai közül, mint például Adamski és Szildala, ez a Killer, ez is érkezik hamarosan, de jön még Gwen Stefani és Eve-vel és a Rich Girl. Én Majoros Rita vagyok, Shakirával pedig már indítom is az órát. Na meg csodás szerdát kívánok mindenkinek!
0: Best

Fest FM a legjobb zenék. Kinek mi volt a legszebb dolog, amit mondtak neki? Ma délután ezt a kérdést tettem fel, és nagyon-nagyon sok üzenet érkezett, és tényleg jobbnál jobbak. Van egy-két humorosabb is, de van nagyon romantikus is, és bevallom őszintén, még megható is. Na gyorsan nézzünk párat. Azt írja Péter, a nagyapám azt mondta egyszer nekem, büszke vagyok rád. Kevés szó, de azóta is őrzöm, és talán ez volt a legszebb mondat, amit kaphattam tőle. Józsi azt mondta, hogy neki az anyukája gyerekkorában mindig azt mondta, bármi történik is, haza mindig jöhetsz. Szerinte ennél gyerekként nem is kell több. Van benne valami. Írt Marianni is, a lányom közölte, anya, te nem is vagy olyan ciki. Hát egészen megható pillanat volt, imádom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hát jöhetnek ide még hasonló üzenetek. Önöknek mi volt a legszebb dolog, amit hallottak, vagy amit önöknek mondtak? Várom a válaszokat, cserébe Crystal Waters dalt hozok. 100% Pure Love, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan ültek ma is autóba, egy picit minden sofőr legyen ma figyelmesebb. Elég nyomott kint az idő, és elég füllett az idő, úgyhogy engedjék le az ablakot, szellőztessenek, egy kicsit óvatosabban vezessenek, és figyeljenek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, mert Nyírbátorban a hajnali óráktól egy Baromfi feldolgozó üzem ég. A környező utakon zárásokra kell számítani. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé pedig egy kamion defektet kapott, és a 33-as kilométernél a belső sávban a szalagkorlátnak ütközött. Budapest felé tartó átterelt sávot le is zárták. Mindkét irányban csak egy-egy sáv halad, úgyhogy Bicske térségében torlódik a forgalom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Változás az országos jégkármérséklő rendszerben. A holokauszt áldozataira emlékeztek. Új parkoló épül Söjtörön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 10-e van, szerda. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
3: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni. A legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
2: A holokauszt 82. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést Zalaegerszegen. A zsidó hitközség tagjai és a város vezetői koszorúzással, gyertyagyújtással és közös főhajtással tisztelektek a II. Világháború áldozatai előtt. A megemlékezésen Deutsch László főrabbi hangsúlyozta, a zalaegerszegi és környékbeli zsidó közösségek tagjait otthonaikból hurcolták el, majd gyerekekkel és csecsemőkkel együtt gyilkolták meg. A résztvevők a 6 millió meggyilkolt zsidó áldozat emléke előtt is tisztelektek. A rendezvényen részt vett a Mazsi Hisz alelnöke is, aki a zalaegerszegi hitközség emlékőrző munkáját méltatta. A megemlékezés az izraelita temetőben zárult, ahol az emlékezés köveit helyezték el az áldozatok sírjainál. Összegezte az Egerszegi Hírek. Új parkoló épül Söjtörön, Deák Ferenc szülőháza mellett. Az önkormányzat saját forrásból valósítja meg a fejlesztést a Szabadság utcában. A beruházás részeként 55 méter hosszan csövezik ki az útmenti vízelvezető árkot, majd zúzott kővel, betonnal és aszfalttal alakítják ki a parkoló felületét. Az új várakozóhely a Deák Emlékház látogatóinak parkolását is segíti majd. A munkálatok idején részleges vagy teljes útzárra is számítani kell az érintett utcában, írja az AOL. A nappalok továbbra is melegek lesznek, ugyanakkor a légkör egyre labilisabbá válhat, ami kedvez a helyi záporok és zivatarok kialakulásának. A napsütés azonban továbbra is sok órán át jelen lehet, ezért összességében kellemes nyár elejé időre készülhetünk. A hajnalok továbbra is frissek maradnak. A szél általában nem lesz jelentős, de zivatarok közelében átmenetileg megerősödhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután kívánok, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérik a nap második felét. Béni Meddia vagyok, jönnek a legfrissebb városi hírek, és egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei, hiszen ezt az órát is megtöltöttem már a kedvencekkel. Tarts velem!
0: 88.9 Best

88.9 Beszefem a legjobb zenék. Befejeződtek a közműfelújítási munkálatok Zalaegerszegen a Neffelejts utcában. A beavatkozásra azért volt szükség, mert az eredeti csak nem 60 éves vezetékek korszerűtlenné váltak. Mintegy 800 négyzetméteren történt teljes burkolat helyreállítása a Szolai városrészben, miután a szakemberek elvégezték az ivó- és szennyvíz vezetékek, valamint az átemelő cseréjét. Utóbbi a jövőben energia megtakarítást is eredményez. A komplex beruházás hátteréről a városvezetők számoltak be nemrég. A rekonstrukció illeszkedett az arányos városfejlesztési projekthez. A programmal az önkormányzat célja, hogy Zalaegerszegen ne csak a nagy forgalmú útszakaszok, hanem a kisebbek is megújuljanak. A következő időszakban a Szilágyi Erzsébet utcában fejeznek be egy átfogó fejlesztést.

0: derül. Befefelme a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek, gyorsan az utakról, az M3-ason például Gyöngyös térségében burkolatfelújítás zajlik, amely sávelhúzásos terelés kiépítését tette szükségessé. A 65-ös és a 75-ös kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon, a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható, a főváros irányába a 200-as és a 199-es kilométer között zajvédő falat építenek. Emiatt a külső sávot elkerítették. Vásáros-Namény felé pedig Hajdunánás elkerülő szakaszán új terelés épült ki. A 199-es és a 200-as kilométer között csak a belső sáv járható. Az M4-esen pedig Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkent sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Klímatudatosság a Virágos Magyarország versenyen. Elszállították az azbetes kőzúzalékot. A fiatalokra fókuszál a Göcsei dombérozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
3: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben, életben tartható a növényzet, illetve olyan növények alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
2: A Virágos Magyarország verseny helyszíni szemlei már megkezdődtek. Idén mintegy 400 település nevezett. Elszállították az azbeszttel szennyezett kőzúzalékot Andrássydán, a Gazdaság és az Iskola utcai parkolókból. A veszélyes anyag jelenlétét a közelmúltban végzett vizsgálatok igazolták, ezért az önkormányzat saját forrásból intézkedett a terület megtisztításáról. A munkálatok során a dolgozók védőfelszerelésben távolították el a szennyezett anyagot, amelyet veszélyes hulladék lerakóba szállítottak. A helyszíneken már új, bevizsgált burkolatot helyeztek el. Balajt Zoltán polgármester közölte, a fennmaradó érintett területek megtisztítását is a következő napokban és hetekben végzik el. Írja az egerszegihírek.hu. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. A hét elején nyárias meleg után valamivel mozgalmasabb légköri helyzet körvonalazódik. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 22 és 27 fok között alakulhat. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. Átmeneti felfrissülés valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, Zalaegerszeg! A Best FM-en már megy a Best délután, természetesen a legjobb zenékkel, a mikrofonnál Béni Meddi, a friss helyi infókkal és a 90-es, 2000-es évek legjobb slágereivel. Várok mindenkit, ha jó zenére vágysz, akkor itt a helyed, rádiózunk együtt ebben az órában is. Szép napot!
1: 88.9 Best FM.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt,

a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Ébeszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Augusztus közepétől új helyre a Radnóti óvoda egyik felújított csoportszobájába költöznek a most még a Szent László utcai intézménybe járó gyerekek. A váltásra azért volt szükség, mert az 1973 óta eredetileg 3-4 csoporttal működő óvodában már csupán 16 kisgyermek maradt. A legutóbbi közgyűlés döntött arról, hogy a Szent László utcai gyermekintézménybe járó kicsik, valamint a dolgozók a következő nevelési évet már az alegerszegi belvárosi második számú óvoda székhelyén kezdik meg. Az áthelyezést a szülők kezdeményezték. Az intézményben jelenleg 4 speciális nevelési igényű kisgyermek jár. A változás pozitívan hathat valamennyi kicsi társas fejlődésére. Az óvoda épülete a következő időszakban sem válik az enyészeté. A város önkormányzata továbbra is helyet biztosít az ott működő egyesületnek. A költözés hamarosan megkezdődik, a süni csoport a legtöbb használati eszközt magával viszi, így a gyerekek a megszokott közegükben kezdhetik a szeptembert, mi pedig addig is játsszuk a legjobb zenéket itt a Besten.

88.9 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Like a moth to a flame.

0: Budapest FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább, gyorsan nézzük az utakat. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést, ott a 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki figyelmesen, óvatosan közlekedjen, és nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a sebességet korlátozó táblákat is. Megnyitották a főváros felé vezető oldalon a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóágát, és a 26-os kilométernél Herceghalomnál is elkezdődött a csomópont átépítése, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtóág lehetséges. A kijelölt terelőút a következő, 22-es jelű Sasfészek tó pihenőhely, illetve ugyancsak az M1-esen a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Lezárult az év kerékpárútja szavazás. Szombaton nyit a gébárti tóstrand. Több helyszínen is segítettek az alai tűzoltók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
3: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
2: Szombaton nyitja meg kapuit a fürdőzők előtt az zalaegerszegi gébárti tóstrand. A természetes fürdőhely csendes, nyugodt környezetet és kiváló vízminőséget kínál a látogatóknak. A szezon előtt elsősorban karbantartási és festési munkákat végeztek. Emellett a megyei könyvtárral együttműködve egy kis szabadtéri könyvsarkot is kialakítottak a strand területén. A látogatók így olvasnivalók közül is válogathatnak a pihenés idejére. A városvezetés szerint a gébárti tóstrand jól kiegészíti Zalaegerszeg többi fürdőjének kínálatát. Míg a városi strand az úszókat, az Aqua City pedig az élményeket keresőket várja, addig a tóparti fürdő a természetközeli kikapcsolódást helyezi előtérbe. A strandot nyaranta csaknem 10 000-en keresik fel, számolt be az egerszegi hírek.hu. Több helyszínen is beavatkoztak a hét elején az alai tűzoltók. Murakeresztúron egy ember saját otthonának mellékhelyiségében rekedt, miután meghibásodott az ajtó zárja. Az önkéntes tűzoltók kézi szerszámokkal eltávolították a zárat, és kiszabadították a bajba jutott szemét. Közben Zalaszentjakabon egy vasúti átjáró közelében égett a száraz ajnövényzet, a tüzet a tűzoltók gyorsan eloltották. Zalacsányban pedig betegmozgatásban segítették a mentők munkáját a keszthelyi hivatásos tűzoltók. Számolt be az AOL. Változás kezdődhet térségünk időjárásában. A hét eleji nyárias meleg után valamivel mozgalmasabb légköri helyzet körvonalazódik. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 22 és 27 fok között alakulhat, ami továbbra is kedvez a szabadtéri programoknak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután, Zalaegerszeghez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Bénémet Dia vagyok, és a következő percekben is hozom Zalaegerszeg legfrissebb és legérdekesebb híreit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek legtutibb slágereit hallgatjuk. Maradj velem, és rádiózzunk együtt ma is.
0: 88.9 Best FM.

98.9 FM a legjobb zenék. Nemrég megújult a járdaszakasz Zalaegerszegen a Gasparics Márk út 26 per A számú társaság környezetében. Az itt lakók tavaly egy közmeghallgatásról jelezték, hogy a gyalogos közlekedés baleset veszélyessé vált. A városvezetés gyorsan reagált, és egy kivitelezővel vállalkozói szerződést kötött az elkészült fejlesztést, sajtóbejáráson mutatták be. A városban egyébként összesen mintegy 300 kilométer hossza járda van, melyek karbantartása az önkormányzat egyik alapfeladata. Mivel a 70-es években kialakított gyalogutak már nem megfelelőek, elengedhetetlen azok tervszerű felújítása és a szükséges anyagi források előteremtése. Ezen a szakaszon a burkolat több ponton károsodott, így baleset veszélyessé vált. A felület oldal esése miatt a csapadék víz sem megfelelően folyt el. A beruházás eredményeként az akadálymentesítés is megtörtént a határoló közel 300 négyzetméter zöld felület rendezésével és hüvesítésével együtt. Az elmaradt szakaszok rendbetétele a közeljövőben befejeződik.

0: Best FM a legjobb zenék. Híreket hoztam az M1-esről, Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között. A főváros felé tartó forgalom a külső és a leállósávon halad, a 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható. Budapest irányában 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszűkület van érvényben, úgyhogy figyelni kell ott is, illetve ugyancsak az M1-esen Tatabánya térségében a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a forgalmat sáv elhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Ami pedig az M3-ast illeti, Bak térségében aszfaltoznak, ezért a 48-es és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal a belső sávjára terelik, a Vásárosnamény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. A munka kapcsán a főváros felé vezető oldalon lezárták a Galga pihenőt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék véget ért már, a Best délután át is adom a helyemet White Boynak, úgyhogy érdemes maradni, én pedig köszönöm a mai figyelmet, és Béni Meddiát hallottad, szép estét mindenkinek, ciao.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A büfékocsikat ellenőrizték, sok a rolleres baleset. A legjobb, ha sima csapvízzel vesszük be a gyógyszert. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több mint 400 büfékocsit és foodtruckot ellenőriztek országszerte a hatóságok, számos szabálytalanságot találtak. A vizsgált mozgó vendéglátóhelyeknél leggyakrabban higiéniai problémák, hiányos dokumentációk és műszaki hibák fordultak elő. Az ellenőrök lejárt vagy nem megfelelően jelölt élelmiszereket is találtak, amelyek akár egészségügyi kockázatot is jelenthetnek a fogyasztók számára. Az akció során több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. A hatóság szerint a nyári fesztivál szezon előtt különösen fontos, hogy a vendéglátóhelyek minden élelmiszer biztonsági előírást betartsanak. Egyre több a rolleres baleset. Egy friss elemzés szerint a rolleres károk közel 90%-a kölcsönzött járműhöz köthető, és az esetek többsége Budapesten történik. A leggyakoribb probléma az elsőbségadás elmulasztása, de sok kárt okoznak a rosszul leparkolt vagy feldőlő rollerek is. A szakemberek szerint sok használó nincs tisztában a baleset utáni teendőkkel, miközben az alkoholfogyasztás utáni rollerezés sem ritka. Az év első 5 hónapjában több mint 1100 ember sérült meg elektromos rolleres balesetben Magyarországon. A szakértők szerint mielőbb egyértelmű szabályokra van szükség a biztonságosabb közlekedés érdekében. Nem mindegy, hogy mivel vesszük be a gyógyszert, magyar kutatók arra figyelmeztetnek, hogy egyes lugos ásvány és gyógyvizek károsíthatják bizonyos készítmények védőbevonatát, így azok túl korán oldódhatnak fel, és kevésbé hatékonyak lehetnek. A probléma főként egyes reflux elleni gyomorvédő, fájdalomcsillapító és pszichiátriai gyógyszereket érinthet. A szakemberek szerint a legbiztonságosabb megoldás továbbra is az, ha a gyógyszereket egyszerűen csapvízzel vesszük be, és a kapszulák felnyitása előtt kérjük orvos vagy gyógyszerész tanácsát. Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Elszórtan számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, főként az északi középhegység környékén. Estétől nyugat felül megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon pedig több helyen esőre, záporra, zivatarra kell készülni. Délnyugaton akár heves zivatar is lehet. Többnyire 27 és 34 fok közé melegszik fel a levegő, de északnyugaton és az északi határnál hűvösebb maradhat az idő. Késő estére északnyugaton 13-20, máshol 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Pop és rádiós lágerek minden mennyiségben, már ami elfér 120 percben, amelyből az első 60 percet én White Boy, a másodikat pedig szervei rezidensünk DJ Effendi prezentálja majd. Indul a Night Shift.
3: Best FM, a legjobb zenék mixben.

Rest FM Nightshift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban, minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Nightshift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre, jó? Tehát Rest FM Nightshift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltok így minket.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: A Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon

0: what I'm saying? Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day, remember.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
2: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Effivel helyet cseréljünk, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. But come on. Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Pályafelújítási program indult a MÁV-nál. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Viharok, záporok lehetnek többfelé. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Fellépnek a lassú jelek ellen. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, pályafelújítási program indul a MÁV-nál. Mindezt azzal a céllal teszik, hogy a legfontosabb és a legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Vitézi Dávid jelezte májusban a Budapest-Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A tárcavezető arra is kitért, hogy jelenleg az 5900 kilométernyi vasútvonal 40%-án van valamilyen forgalomkorlátozás. Visszafogott optimizmus. A vártnál jobb első negyedéves gazdasági adatok ellenére idén továbbra is mérsékelt növekedésre számítanak a szakértők Magyarországon. Az előrejelzések szerint a gazdaság teljesítménye elsősorban a lakossági fogyasztásnak köszönhetően bővülhet, miközben az infláció az év egészében a jegybanki célsáv közelében maradhat. Az erős forint és a lassuló pénzromlás lehetőséget teremthet a kamatok további csökkentésére. A szakértők szerint a költségvetés hiány mérséklődése várható, de ennek hatása inkább a következő években érződhet majd. Hihetetlen túlélő történet Kínából. 7 napon át sodródott a tengeren egy 40-es éveiben járó férfi, miután egy partmenti sétán megcsúszott és a vízbe esett. A hullámok messzire sodorták a partul, ahol sem ételhez, sem ivóvízhez nem jutott. Életét végül apró, nyersen elfogyasztott tengeri rákok mentették meg, amelyeket egy bóján talált. A férfi több mint 10 kilót fogyott, súlyosan kiszáradt és hallucinációkkal küzdött, mire két halász rátalált. Kórházba szállították, állapota stabil, és várhatóan teljesen felépül. Barna medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Elszórtan számíthatunk esőre, záporra, egyébként derült időnk lesz, holnap is lesznek zivatarok. A részleteket azonnal mondom. Derült időnk lesz, majd elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatar kialakulására is esély van. A hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű, de északnyugaton és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók. Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másút 20-25 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Focisztunk ugye múlt szerdán még egy picit ugye az előző heti szombati, vagy azt megelőző ugye szombati BL-döntő kapcsán. Holnap meg már futball VB. Na, azt nézed, vagy azt se érdekel? Mert azt mondtad, hogy téged a bejelentő kifejezetten nem, mert hogy nem a Liverpool, úgyhogy mindenki másra koettakarodhat.
3: Én miért nem mondtam, de mindegy.
2: A lényeg ez volt. Sokkal szebben fogalmaztál ez a
3: sokkal, dom, de... Sokkal politikusabban fogalmaztam. A VB-t, a VB az érdekel, nyilván a hajnali hármas no-name, már bocsánat, nem akarok senkit megbántani, de azokat nem valószínű fogom nézni. És egyébként is most egy ilyen kétnapos elvonulásra megyünk a kedves feleségemmel egy Isten háta mögötti természet közepén lévő házba, hát, úgyhogy ott mondjuk, azért nem biztos, hogy VB-t fogok nézni.
2: Az válók lenne, igen, azért fölcsattintanád a telefont. Drágán, csak ezt a streamet még így
3: hajnalban megnézném, de fogom egyébként követni az eseményeket.
2: Jó, hát akkor minket meg kövessen mindenki, aki még egy óra keresztül pop és rádiós lágereket szeretne hallgatni, mert hogy mostantól DJ Effendi áll a lemezjátszok mögött.
0: A Best FM-en szólnak a leg-

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Egyébként tök jól lehetne egy ilyen Night Shift DJ Totót is csinálni, hogy ki mire fogad, de hát az az igazság, hogy a Németi meg rajtad kívül ebből a brigádból senki nem ért a focihoz, nem is nézi, tehát csak ti ketten.
2: Miller is nézi a meccseket, igen, szokta.
1: Kit tippelsz, tényleg csak úgy.
2: Ki? Végső győztesnek? Aha. Fú, hát figyelj, a franciák azok bitang erősek és esélyesek.
1: Ugye döntőztek ugye tavaly?
2: De hát figyelj, az a keretet, hogyha megnézed, hát az valami embertelen, de hát azért ott vannak még a spanyolok, a németeket és a portugálokat én nem tenném oda nagyon a végére.
1: Angolok?
2: Az angolokat nagyon szeretem, nem fognak döntőzni szerintem. Nem tudom, francia-spanyol hezitálok ezek közül.
1: Tehát egy francia-spanyol döntő mondjuk akkor, vagy nem tudom, hogy hát, vannak ők ágban, igen, persze, de hogy...
2: Azt most fejből meg nem mondom, de valamelyik
1: jó,
2: döntős
1: vagy
2: lesz.
1: Vagy a franciák, vagy a spanyolok fognak szerinted győzni.
2: Ezt tippelem most így láthatóan.
1: Na, majd megkérdezzük a németit is vasárnap, mert mondom, én egyet tudok, hogy a magyarok egy gólt sem fognak kapni ezen a VB-n. Az biztos.
2: Ezt tudjuk.

0: jön ugye a Seamus Haji kiadójánál az All Good, ami ugye egy feldolgozása.
1: Igen.
0: De lesz olféle All Goodnak, és a Buckethead, The Bombnak egy ilyen egészen elvetemült keveréke.
1: De mi lett az énekesre? Ugye ott voltatok parában, hogy AI-t nem fogadtak el, viszont az első énekesnő meg visszadobta, ugye? Az az volt?
0: De meglett.
1: Meglett?
0: Meglett, igen. Lett egy kiváló énekes, Jamaikából, Zajna,
1: az igen,
0: a hölgyet. Egyébként reggae énekesnő. De ugye ez meg egy ilyen hangzós felvétel.
1: Mindig ezekből szoktak a legjobbak ki, ezekből az elképzelhetetlen kombóból jön ki mindig. Igen, valami olyan.
0: De, hogy... de olyan bittan jól elénekelte, hogy így, na mindegy. Majd be fogjuk mutatni ezt is, mert szerintem abszolút passzol a popzenék egyfajta feldolgozása írok sorába, és lesz még egy remix is, az még most lesz június végén, igen, lesz még egy remix is.
1: Na.
0: Azt nem én csinálom, hanem a Crazy Biza FL-i féle Playwright-ot, ami tavaly jelent meg, azt remixeljük, és akkor abból lesz egy remix.
1: Egyébként ezt lehet, hogy már kérdeztem, a nyár ilyen szempontból egy picikét borka szezonnak kiad, tehát ott inkább ott is inkább a bulikra koncentrálnak a kiadók is, a lemezlovasok is, a producerek is, vagy azért ugyanúgy nyáron mennek, stúdióznak, termelik a dalokat, vagy ott egy picikét inkább a fellépések kerülnek előtérbe.
0: A kiadások szempontjából nem látok uborka szezon, tehát ugyanúgy jelennek meg kiváló dolgok. Nyilván ugye próbálják főleg a nagy kiadók úgy időzíteni, hogy még nyár előtt megjelenjenek azok, amiket nyár is
1: vágjának
0: szánnak. De például most jelent meg június elején, vagy május legvégén, hogy az új Jonas Blue, ami meg egy bitang nyári, tehát tavaly is megcsináltak a nyárslágerét, meg idén is, ugye most Girl az új dal címe, mindegy. Tehát, hogy

0: minden szerdán DJ. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kedvező feltételekkel vállalhatnak munkát a diákok. Támogatják az önkéntes tűzoltókat. Kezdődik a foci VB. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Lincmayer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
1: Támogatást kapnak az önkéntes tűzoltó egységek. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint 652 szervezet között összesen csaknem 552 millió forintot osztanak szét idén. A pénzből működési költségeket fedezhetnek, új eszközöket vásárolhatnak, felújíthatják szertáraikat, valamint járműveiket és technikai felszereléseiket is korszerűsíthetik. Az önkéntes tűzoltók országszerte fontos szerepet játszanak a tűzesetek, műszaki mentések és viharkárok felszámolásában. Ezért a támogatás a helyi közösségek biztonságát is erősíti. Holnap kezdetét veszi a labdarúgó világbajnokság, amely minden idők legnagyobb tornája lesz a sportágban. A három társházigazda, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada összesen 48 nemzet legjobbjait látja vendégül, a mezőny pedig 104 mérkőzésen dönti el, kiülhet fel a futballvilág trónjára. A legnagyobb esélyesek között az Európa-bajnok Spanyolországot és a legutóbbi VB ezüstérmes Franciaországot emlegetik, de Brazília és Argentína sem mondott le a végső sikerről. Külön figyelem irányul Lionel Messire és Cristiano Ronaldóra, akik könnyen lehet, hogy utolsó világbajnokságukon szerepelnek. Meleg, de szeszélyes időnk lesz. Többfelé kell zivatarra készülni, a részleteket azonnal mondom. A front kelet felé indul, így nyugat felől erőteljesen megnövekszik a felhőzet. Hajnaltól északnyugat felől már elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között valószínű. A folytatásban több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhő mellett. Reggel a keleti tájakon még előfordulhat csapadék. A csúcsok 20-27 fok körül alakulnak, a szélhelyenként továbbra is viharossá fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Túl vagyunk 120 percnyi mixen, úgyhogy lássunk neki a Night Shift hátralévő 4 órájának, és honnan máshonnan is kezdenénk, mint az elejéről, az A betűtől. Azaria, Amy Winehouse, Alice DJ. És aztán persze majd jönnek a B betűsök is, Bagosi Brothers, BSV és Britney Spears.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenek. Elvileg ők 24 decemberében hivatalosan is befejezték, miután hosszú éveken keresztül ide-oda cserélgették a tagokat, azért nyomtak még egy 3 éves búcsú turnét, vagy legalábbis ez 24 év végén még így nézett ki. Tehát nyilván ebből semmi nem igaz, mert hogyha ez igaz lenne, akkor június 16-án nem láthatnánk őket élőben Budapesten. Az Alice DJ érkezik a Better Off Alone-nal itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Tényleg nem értem, hogy erre mi szükség van. Tegnap még 31 fok, ma már csak 25 és zápor zivatar mindenhol. Holnap meg már csak 20. Nappali maximum 20 fok. Június 11-én. Arról már nem is beszélek, hogy szél is lesz, meg közepesen felhőség volt, de legalább a frontok elkerülnek minket csütörtökön. Nincs

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A körülményekhez képest kifejezetten jó cseresznye szezon van. Sok a rolleres baleset. A legjobb, ha sima csapvízzel vesszük be a gyógyszert. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre több a rolleres baleset. Egy friss elemzés szerint a rolleres károk közel 90%-a kölcsönzött járműhöz köthető, és az esetek többsége Budapesten történik. A leggyakoribb probléma az elsőbségadás elmulasztása, de sok kárt okoznak a rosszul leparkolt vagy feldőlő rollerek is. A szakemberek szerint sok használó nincs tisztában a baleset utáni teendőkkel, miközben az alkoholfogyasztás utáni rollerezés sem ritka. Az év első 5 hónapjában több mint 1100 ember sérült meg elektromos rolleres balesetben Magyarországon. A szakértők szerint mielőbb egyértelműbb szabályokra van szükség a biztonságosabb közlekedés érdekében. Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. A cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
1: Nem mindegy, hogy mivel vesszük be a gyógyszert, magyar kutatók arra figyelmeztetnek, hogy egyes lugos ásvány és gyógyvizek károsíthatják bizonyos készítmények védőbevonatát. Így azok túl korán oldódhatnak fel, és kevésbé hatékonyak lehetnek. A probléma főként egyes reflux elleni gyomorvédő, fájdalomcsillapító és pszichiátriai gyógyszereket érinthet. A szakemberek szerint a legbiztonságosabb megoldás továbbra is az, ha a gyógyszereket egyszerűen csapvízzel vesszük be, és a kapszulák felnyitása előtt kérjük orvos vagy gyógyszerész tanácsát. Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Nyugat felől egy hideg front alakítja időjárásunkat, az éjszaka folyamán többfelé várható eső zápor. Hajnalra északnyugat felől már csökken a felhőzet, és fokozatosan megszűnik a csapadék. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19 fok közé csökken. Holnap már több órára kisüt a nap, reggel keleten még előfordulhat néhol eső, délután pedig elszórtan, főként az északkeleti ország részben és a déli határ közelében alakulhat ki egy-egy futó zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tegnap volt a 28 éves évfordulója annak, hogy a Spice Girls először lépett fel élőben a korábbi tag Jerry Halliwell kiválása után. És hogy mennyit változott a világ, most nem Jerry Halliwell, hanem Victoria Beckhamre vár a zenekar is, meg az egész világ is az újraegyesülés kapcsán. A teljes Spice Girls érkezik hamarosan a Say You Be There-rel.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Az MTV Video Music Awards díjátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Tehát, hogyha lehet hinni a városi pletykáknak, akkor George Michael aktuális lemezkiadója, akivel az énekes éppen akkor perben volt, és ezért némi negatív

Beszterfem a legérzelik, nyugodtan mondhatjuk, hogy a most érkező Tiziano Ferro inkább a minőségre megy, és nem a mennyiségre. És ez látszik a social media felületén, és például Instagramra csak 25 szeptemberében regisztrált, azóta gyakorlatilag hetente egyet posztol, és így is van 2,5 millió követője. Jön Tiziano Ferro a perc.

Besta van a legjobb zenék, hogyha választanom kellene a Minogue tesókból, bárcsak egyszerű lenne. Minden tekintetben Kylie lenne a befutó, de ebben a dalban Danny Minogue zseniális. Jön a Flower Power és a You Won't Forget About Me.

Ezt a legjobb zenék most már férj és feleség és boldog házasságban élnek. Amikor ez a dal készült, akkor még csak sejteni lehetett, hogy van köztük valami. Jay-Z jön Beyoncéval és a Bonnie and Clyde-al.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Tartalmas kormányülésen több fontos döntés született. Korea egy rövid időre Budapest szívébe költözik. Esőre záporokra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több fontos döntésről számolt be a kormányülés után Magyar Péter miniszterelnök. A kabinet 3,4 milliárd forintot biztosít a kórházi klímaberendezések javítására, és döntött a várható hőséghelyzetre való felkészülésről is. Napirenden volt a babaváró támogatás és a diákhitelek kamatstopjának ügye, valamint az uniós források felhasználása. A kormány emellett szigorítaná az óriás plakátok szabályozását, és tárgyalta a tervezett vagyonadó részleteit is. A döntésekről holnap tartanak részletes tájékoztatót a kormányinfón. 500 milliárd forintos keretösszeggel indulnak energetikai uniós pályázatok Magyarországon még ebben a hónapban. A támogatásokból az áramhálózat fejlesztését és okosmérők telepítését finanszírozzák. A beruházások célja, hogy több megújuló energia kapcsolódhasson a rendszerbe, miközben biztonságosabbá és hatékonyabbá válik az energiaellátás. A Margit-szigetre költözik 2 napra Korea. Az ország minden részéből érkező érdeklődők szombaton és vasárnap a távol-keleti ország kultúrájának sokszínűségét fedezhetik fel a Kristály színtéren a 7. Koreaon fesztiválon. Részletek Pálfi Dóra szóvivőtől.
2: A fesztivál reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval várja a közönséget közel 1500 négyzetméteren. Idén is arra törekedtünk, hogy bemutassuk Korea hagyományos értékeit és a legújabb trendeket egyaránt. A program kínálatban K-pop táncelőadások, K-beauty workshopok, gasztronómiai udvar, taekwondo bemutató, e-sport programok, tradicionális kézműves foglalkozások, koreai vállalatok, és egyetemek interaktív standjai is helyet kapnak.
1: Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Meleg, de szeszélyes időnk lesz. Többfelé kell zivatarra készülni, a részleteket azonnal mondom. A front kelet felé indul, így nyugat felől erőteljesen megnövekszik a felhőzet. Hajnaltól északnyugat felől már elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között valószínű. A folytatásban több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhő mellett. Reggel a keleti tájakon még előfordulhat csapadék. A csúcsok 20-27 fok körül alakulnak, a szél helyenként továbbra is viharossá fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy Madonnának a 2024-es esztendő, úgy Kylie-nak a következő év, 2027 szólhat majd karrierjének 40. évfordulójának méltó megünnepléséről, amely hát mi más lehet, mint egy világkörüli turné. Kylie Minogue nem sokára érkezik nálunk az On a Night Like This-tel, itt a Best-en, a legjobb zenék között.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék az ezredforduló környékén. Rajinder Singh Rai, vagyis Punjabi MC, eléggé rá volt fagyva az amerikai tévésorozatokra, különösen azok főcímzenéjére. Volt egy olyan kislemeze, amelyet a Magnum című sorozat főcímzenéjéből szemplingelt, ezt meg hát ugye nem kell senkinek mondani. Kit, te maradj a kocsiban, jön Michael Knight és a Mundian Tubaque.

FM a legjobb zenék. Május 20-án került fel a Netflixre a Kylie Minogue életéről szóló mini dokumentum sorozat, és ennek kapcsán árulta el egy riporternek, hogy bizony jövőre, 2027-ben lesz 40 éve annak, hogy 1987-ben a Locomotionnak köszönhetően az egész világ megismerte a nevét, és ezt a 40 évet egy világkörüli turnéval igyekszik majd megünnepelni. Nagyon remélem, hogy ebbe a turnéba majd Magyarország is belefér egy állomással. On a night like this, Kylie, itt a Best Time.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Tel is tele van világszárral az a kisfilm, ami 2 nappal ezelőtt került fel a YouTube-ra, és amely Madonna új nagylemezét, a Confessions 2-t hivatott egy picikét promotálni. Ebben az órában Madonna majd a musical érkezik, amelynek videoklipében szintén azért egy világsztár, Sacha Baron Cohen, vagyis Ali G is feltűnik.
1: Ez a Night Shift a Best

Jazz FM a legjobb zenék. Fennállásuk 40. évfordulójának alkalmából nem csak egy világkörüli turnét tolt tavaly a Színpired, de 40 legnagyobb slágerük újra masterelt változatát is megjelentette a létező összes hanghordozón. És a 40 között ott van természetesen ez is. Én a Simply Red, és ez Ain't That A Lot Of Love.

Kiss FM a legjobb zenék. Alig 200 dollárért, ami tényleg nem egy nagy összeg. Külön bejárat a legjobb ülőhelyek egyike. Találkozás a lányokkal a koncert előtt, fotó a hölgyekkel a koncert előtt, exkluzív dedikált plakát, és természetesen még mindenféle exkluzív merchandise kis cuccok. Szóval, hogy ezt tartalmazza a Meet and Greet package, ami egyébként tényleg nem egy borzasztó összeg azért, hogy igazi legendákkal találkozom személyesen. Az ember mondjuk, hát ki kell hozzá utazni az Egyesült Államokba.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, késeket érez. Sok fáni tűni csokli,